0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaros Stúdió zenei vegyes vágottja következik.

0: Nem éheztél meg gyönyörűségem a nagy nézelődésben? Süteményt nem ennél egy keveset? Mit bámulsz itt, mátyás lustája? Lódulj munkára! Bálint nap elmúlt!
1: Ne bántson! Dolgozom éjjel-nappal, csak ne verj!
0: Ez a hála, hogy tartalak! Takarodj munkára! Ha egy pillanatra megáll a kezed, addig verlek, amíg lélek marad benne. Te! Te Istenverte! Pokolfajzat!

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kishmano, Najmano, Nekun Sola Radio.
2: Kishmano, Najmano, Nekun Sola Radio.
3: Kishmano, Najmano, Nekun Sola Radio.
4: A vérszerződés. A hírvivő lovas tajtékos paripáját megállította a tanácsdombon, s mintha négy égtájnak jelenteni, elkiáltotta magát. Végig jártam mind a hét országot, Nyéket, Megyert, Kürgyarmatot, Tarjánt, Jenőt, Kért és Keszit, hogy uraikat, a hét fejedelmi személyt itt a tanácsdombján tanácskozásra összehívjam. A hét fejedelmi személy még ma összegyűlik itt, hogy sorsunkról határozzon. Szóljanak a dobok, szóljanak a csimpolyák! Dübögni kezdtek a sámándobok, dübögésüket, mint a fát, a vadszőlő indája tekervényes csimpolya szó ölelte körül. A domb mellé széles karét formálva körüle gyülekezni kezdett a nép, s nem sokára táncoló, széles szügyű lován feltűnt az első fejedelmi személy. A zene egy pillanatra elhallgatott, és a felzengő csendben a sámánok köszöntötték az érkezőt. Légy üdvöz, Tétény! Tétény leszállt lováról, és kíséretét hátrahagyva egymagában felment a tanácsdombra. Pár perc múlva követte őt Huba, aztán Tas, Ond, Kende, Előd, s legvégül pedig egy sudár termetű, barna arcú, fekete szemű férfi, Álmos. Légy üdvöz, Álmos! Zúgta el neki is a sámánok kara, s most már nem zendült föl a zeneszó, megkezdődött a tanácskozás. Mi, a hét magyarok, mondta Tétény, azért gyűltünk itt össze, mert Szittyaország annyira megtelt népeinkkel, hogy sem táplálni, sem befogadni nem tud bennünket. Új földet kell hát elfoglalnunk, mondta Ond, ahol békességben és bőségben élhetünk valamennyien. Pannónia földjére menjünk, mondta Álmos. Hiszen az minket illet, mert ősünk Attila király birodalma volt. Úgy van, helyeselt Kende, és tejjel mézzel folyó földnek mondják, vizekben bővelkedőnek, eltart bennünket is, jószágainkat is. Attila városa, Buda, újra a miénk lesz, mondta Tas. Ekkor Huba szólalt meg. De a nagy célt... Csak akkor érhetjük el, ha közös akarattal vezért és parancsolót választunk magunk közül, akinek feltétlen engedelemmel tartozunk valamennyien, nehogy széthúzás, pártoskodás gyengítsen bennünket. Úgy van, kiáltották valamennyien, válasszunk! Ekkor a sámánok közül kivált egy, és közelebb lépett a hét vezérhez. Dobját pörgetve, énekbe kezdett. Önet beli a lányáról énekelek, ügyek feleségéről, emeséről. A történetet persze valamennyien ismerték, s a sámán éneke felidézte a turult, ahogy ott lebeg a gyermekét váró emese sátra fölött, majd leereszkedik, az asszony vállára ül és így szól. Dicső királyok származnak méhedből. Emese ekkor hátrasukló fejjel, húny szemmel úgy látta, hogy sátrából hatalmas folyam hömpölyög elő, díszes, aranyozott gályákat hord a hátán, s a gályákon egy-egy ragyogó arcú férfiú áll koronával a fején. A turul így folytatta. De király utódaid nem itt, hanem egy távoli földön fognak uralkodni. A sámán folytatta, és a gyermek, akit szült, mert álom jósolta jöttét, az Álmos nevet kapta. Válasszatok, vezérek, ki legyen a magyarok fejedelme! És a vezérek egy emberként kiáltották. Álmos. Tétény lépett elő. Közös akarattal téged vezérnek és parancsolónak megválasztottunk, követünk téged jóban, rosszban. S hogy választásunk és szövetségünk a hegyeknél szilárdabb legyen, pecsételjük meg vérszerződéssel. Egy szolga aranyedényt vitt a hét vezérhez, és azok elővonva késüket sebet ejtettek a karjukon, és egy-egy csepp vért az edényben lévő borba csöppentettek. Az edényt magasba emelték, és esküdtek. Ameddig életünk tart, sőt utódaink élete fogytáig, mindig álmos vezér ivadéka lesz a vezérünk. Esküszünk, zúgták rá. Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban. Esküszünk. Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból álmost vezérnek választották, soha a vezér tanácsából ki ne maradjanak. Esküszünk. Ha valaki az utódok közül a vezér személyéhez hűtlen lenne, annak úgy hulljon a vére, ahogy a miénk hullott, amikor álmossal vérszerződést kötöttünk. Esküszünk, hogy ha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa. Esküszünk, kiáltották a vezérek, és az aranyedény körbejárt, mindannyian ittak belőle, s az ősi magyar törvények szerint mindannyian vérrokonoknak számítottak. Újra fölcsendült a zene, a magyarok fejedelme felemelt kézzel üdvözölte a dombot körülvevő újongó sokaságot.

0: A Szent Galleni kaland.
1: Na, mit állsz ott, mint a kapubálvány?
2: Kiabálták neki a barátok, de Heribald dacosan oldalt vetette a fejét.
1: Úgy állok, ahogy akarok, ha úgy tartja kedvem, meg sem mozdulok egész estig.
2: És áldogált tovább a nyüzsgő kolostorudvar közepén, megbántottan és gőgösen.
3: Hogy is ne lett volna megbántott és dacos, hiszen nem adták ki az idei bőrjáradékát, és itt áll elrongyolódott saruban.
1: Tessék csak, tessék, vessetek egy pillantást a sarumra. Hát saru ez, laffog a talpa, a szíjai elszakadoztak, szégyen a lábon. S különben is, nem dolgozni jöttem én ide, hanem imádkozni, elmerülni a csendben és az áhítatban, közelebb jutni az Úrhoz. Azt hiszitek, Istennek tetsző cselekedet, hogy fegyvereket fabrikáltok? Nem azért gyűltetek-e falak közé? És különben is, ami jár, az jár.
2: Prédikált Heribald, a többiek nevették.
3: Majd jön Englibertus apát, és megmondja neked, hogy miért gyűltünk-e falak közé, mondta egy testes barát, miközben szaporán forgott kezében a szerszám.
1: Már jön is,
2: kiáltotta valaki, mire még szaporábban csengtek a kalapácsok, magasabb hangra váltottak a fűrészek és reszelők, a vonókések gyorsabban hámozták a fáról a kunkorokat.
3: Englibertus apát a lépcső tetejéről végigröptette tekintetét a nyüzsgő barátokon.
1: Gyere gyorsan, állj be te is,
2: suttogta valaki Heribaldnak.
3: De neki aztán suttoghatott.
2: Állt mozdulatlanul az udvar közepén, mint sziget a tengerben. Englibertus elégedetten nézte a szorgalmasan munkálkodó testvéreket, a lándzsahegyeket kalapáló kovácsokat, a kard élező köszörűsöket, a feszülő háttal dolgozó íjkészítőket, a bőrvértekkel foglalatoskodó szíjgyártókat, és közben megakadt a szeme Heribaldon.
3: Bosszúsan összerándult a szemöldöke, lassú léptekkel odasétált a barát elé.
1: Hát te, testvérem, te miért nem dolgozol?
3: Ebben a saruban, méltatlankodott Heribald, suháját, mint egy kacérnő, a szoknyáját combig felhúzta, s jobb lábát magasra emelve meglebegtette döglött madárra emlékeztető saruját az apát előtt.
2: Englibertus elfintorodott, a barátok háta rázkódott a visszafojtott nevetéstől.
4: Szégyeld magad, mondta hangosan Englibertus. A magyarok fölégetik házainkat, kard érre hányják a csecsszopókat is, rabolnak, fosztogatnak, meggyalázzák templomainkat, s neked a sarudon jár az eszed.
3: Ilyen saruban nem harcolok a magyarok ellen, ilyen saruban én nem is félek a magyaroktól.
2: Englibertus legyintett, és otthagyta Heribaldot.
3: Szóval, nem félsz a magyaroktól, nevetgéltek a barátok.
1: Majd karóba húznak,
4: felnégyelnek,
3: elevenen elégetnek,
1: lófarkához kötöznek.
2: Nagy nevetgélés közben ijeszgették Heribaldot, de ő föl se vette. Még a fél lábon állást sem hagyta abba. Ám egy pillanat alatt kikerült a figyelem középpontjából, mert a kapuőrök berohantak az udvarra, integettek, kiabáltak, a barátok, az egy Heribald kivételével, mind a kapuhoz tódultak, egy lovas vágtatott be leugrott csatakos lováról, és Englibertus elé térdelt.
1: Atyám, a magyarok!
2: Englibertus intésére olyan lett az udvar, mint a hangyaboly. Csak Heribald nem mozdult továbbra sem.
3: De most már senki sem törődött vele. Lovakat nyergeltek, ökröket fogtak a málhás szekerek elé, a kincstartó atya egy hatalmas kulcssal kinyitotta a kincses ház ajtaját, hordták a barátok a szekerekre az aranyat, ezüstöt, a díszes kelyheket és cifra gyertyatartókat. Mentették szent könyveiket, a templom kincseit, az oltári szentséget maga Englibertus hozta, láttára a barátok málhával a hátukon, csomagokkal a kezükben térdet hajtottak. Egyedül csak a megáltalkodott Heribald állt ott az udvar közepén, mint a cövek.
2: Szekére rakták az élelmiszereket is, a tartalék bőröket, vásznakat, néhányan állatokat terelgettek maguk előtt, a pincemester és társai is serénykedtek, de csak néhány hordót sikerült szekére menteniük.
4: Hagyjátok, nincs idő,
2: szólt rájuk Englibertus,
4: induljatok!
2: A karaván neki lendült.
4: Gyere most már te is!
3: Intett az apát Heribádnak, de ő konokon rázta a fejét, és a sarujára mutogatott. Engilbertus dühösen parancsolta két barátnak, hogy hozzák Heribáldot erővel, de Heribáld küzdött, mint egy oroszlán, nem ment. Mit volt mit tenni? A két barát sorsára hagyta őt. Engilbertuszék a Szitter folyó fölé magasodó hegybe rejtett erődítménybe vonultak. Heribáld meg, mint a kapubálvány, állt egymagában a kihalt udvar közepén.

0: De mozdulatra Heribald a saruját mutogatva magyarázni kezdte, hogy ő bizony erre az évre nem kapta meg a bőr járadékát. Nagyon nagy sérelem érte, láthatja, aki nem vak. A magyarok nem értették, miről van szó, de hasukat fogták nevettükben. Betódult a kapun a portyázók derékhada is. Egyre többen állták körül Heribaldot, úgy bámulták, mint egy csodalényt. Ő meg egyre jobban belelendült a saruról szóló panaszbeszédébe. A magyarok harsányan nevettek, mintha vígjátékot néztek volna. Majd elunták a nevetgélést, és a kincseket kezdték firtatni. Heribald nagy nehezen megértette, s kacsázó léptekkel vezette a harcosokat a kincstár felé, erőlködve kitárta a vaspántos ajtószárnyat. A katonák csalódottan, dühösen néztek rá. Odaben néhány poros egyházi zászló árválkodott, és egy hasra esett, aranyfüsttel befuttatott fa gyertyatartó. A kincstár üres volt. Egy dühös katona kardot rántott, s ott helyben fölnyársalja Heribaldot, ha a barát magasra tartott ujja nem ígéri, hogy tudám ő még valamit.
1: Nosza, mutasd!
0: Lögdösték, és Heribald a pincébe vezette őket, megdicsőült arccal mutatott a hordókra. Az egyik magyar mérgében buzogányával bezúzta az első hordó oldalát. Heribald kétségbe esetten nézte a kiömlő drága bort, és a hordóra vetette magát, hogy testével torraszolja el a rést. Eközben nem mulasztott el egyet-kettőt kortyintani belőle. A látványra elszállt a magyarok dühe. Harsány nevetés feszegette a pince boltíveit, a katonák süvegükkel fogták föl a kiömlő bort, és jókat húztak belőle. Mint egy diadal menet, hordókat görgetve kerültek újra a napvilágra, s Heribaldot, aki serényen segédkezett a hordógurításban, barátságos hátba veregetéssel jutalmazták. Heribald sem maradt adós, ő is barátságosan hátba veregette a katonákat. Odakint már nagy tűz lobogott, nyárson sülő hús illata töltötte be a levegőt, Heribald szimatolt és nagyot nyelt. Mi tagadás? Éhes volt. A magyarok a tűz mellé görgették a hordókat, s a konyhából odahordott edényeket borral töltötték meg. Ittak, s bíztatták Heribaldot is, hogy igyék. Nem kellett neki kétszer mondani, csurgott a bor az állára, a hasára. A magyarok nevették, mint a gyerekek. Tetszett nekik. Heribald boldogan trónolt közöttük, s hogy az öröme teljes legyen, még egy nagy darab sült húst is a kezébe nyomtak. A magyarok a bortól nekihevülve énekelni kezdtek, előkerült néhány zeneszerszám is, a fura ütemre Heribald elégedetten ingatta a derekát. Az egyik katona felugrott, táncra perdült, példáját a többiek is követték, járták a tűz körül. Heribald is talpra szökkent, próbálgatta a furcsa, ugrós, forgós tánclépéseket, lefegett a saruja, röpködött a csuhája. A magyarok hújogva éjjelezték őt. A mulatságnak egy kürt harsogása vetett véget, a magyarok villámgyorsan lóra pattantak, zárt rendben kivonultak a kapun. Heribald sajnálkozva, bizonytalan léptekkel utánuk botorkált. A lovasok meglengedték feléje a süvegeiket, aztán vágtára fogták, s pillanatok alatt eltűntek az út kanyarulatában. Heribald integető karja bánatosan lehanyatlott, visszacsoszogott a hamvadó tűz mellé, nagyot húzott egy öntött vasfazékból, és révetegen bámulta a parazsat. Aztán csattintott az ujjával, csak úgy magában próbálgatta a magyarok tánclépéseit. Dúdolt is hozzá. Beesteredett, Heribald elfáradt, leült, hátát a falnak támasztotta, s már aludt is. Bizonyára a magyarokról álmodott. Késő éjjel lopakodott be a kapun a barátok felderítő csapata. Fáklyák villantak, kirajzolódott az alvó Heribald alakja. A barátok ilyetten körülállták, egyikük óvatosan megérintette.
2: Te hiszen él!
1: Hé, Heribald! Heribald!

0: Bát fölhorkant, álomitosan körülnézett. Hát nem öltek meg a magyarok?
1: A magyarok. A magyarok, testvéreim. A világon a leges legjobb emberek, mondta áhítattal.
0: S lenyúlt maga mellé, megkereste az öntött vasfazekat, és jó nagyot húzott belőle.
2: Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon is túl, vagy visszább? Volt egyszer egy királyság,

0: Nem hívták másképpen a környékbeliek, mint Szomorú Királyság. Nevét pedig onnan kapta, hogy szomorúak voltak a várfalak, a kapuk, az ablakok, de még a várudvaron járókelők is. Szomorú volt a király, a királyné, szomorúak a szolgálók. A macskák és a kutyák is búslakodtak az ódonfalak pókhálós tövében. S mindez azért,
1: vajon miért?
2: Én ugyan nem tudom.
0: Mert az öreg Kázmér király és felesége Borbála királyni asszony egyetlen gyermeke, a szépséges Viola király kisasszony sem nevetett, már ki tudja mióta. Hiába próbálkozott a királyi pár bármivel, mutatványosokkal, udvari bolondokkal. Bizony, a király kisasszony még el sem mosolyintotta magát. Messze földről hívattak híres orvosdoktorokat, tudósokat, hogy talán meg tudnák gyógyítani egy szem lányukat.

0: útját, kiszámoltam a pályáját. Lábad hosszát hozzáadjuk, hajszálattal harmadoljuk, kockás papír csíkos zokni, ettől fogsz csak mosolyogni.
1: Mind hiába, s a doktorok és tudósok hamarosan megismerték a szomorú királyság tömlöcének keserű kenyerét. Lovagok vetélkedtek a királylány egyetlen nevetéséért, kacagásáért.
2: Izmom, mint a sodrony kötél, eszem mégsem tompa. Én vagyok a Szent György lovag, barátaimnak csak Gyurka. Szerény vagyok, te is látod, testem tökéletes.
0: Viola, szép virágszála, na most neves, neves, Viola, neves!
1: De a király kisasszony még csak el sem mosolyintotta magát. S a lovag hamarosan megismerte a szomorú királyság tömlöcének keserű kenyerét. Érkezett a messzeföldön híres énekmondó, Tinódi Lantos György, hogy szerencsét próbáljon, felvidítsa Viola király kisasszonyt.
2: Messzi földről érkeztem, a hangszerem a mesterem. Őkelme nem szűk szavú, jó kedv keltő dallamú. Nevette már sok-sok szép hölgy, a nevem így lett, Tinódi Lantos György.
1: De a király kisasszony még csak el sem mosolyintotta magát, s az énekmondó hamarosan úgy járt, mint az előtte próbálkozó. Történt egyszer egy szép napon, hogy a szomorú királyságba érkezett egy fiatal legény, kinek neve nem volt más, mint Vitéz Levente.

0: vitézségi, s nevét onnan kapta, hogy nem félt ő senkitől sem. Bátorságért nem kellett a szomszédba mennie. Fiatal kora ellenére eddig 77 lovagi tornán győzedelmeskedett.
1: Jaj!
2: No, van-e még valaki?
1: Hajjaj, én ki nem állnék.
0: De nem volt. Ment, ment, rendíthetetlenül, míg nem odaért a királyi palotához. Ahogy megtudta, hogy egy szépséges királykisasszonyt kell felvidítani, és akkor övé lehet a királylány, és a fele királyság. Több se kellett neki.
3: Vagy elnyerem a királykisasszony kezét, vagy ne lássam meg a fényes napot többet.
0: Ment egyenesen a királyi pár és Viola királykisasszony színe elé. Mély meghajlással üdvözölte őket, majd felegyenesedve oda kiáltott az udvari zenészek felé.
3: Muzsikát!

0: paskodott. Szökkent, libbent, mosolyodott. Ide nézett, oda nézett, csizmaszárát hol megcsapta, hol a sarkantyút igazgatta. Ideugrott, odaugrott, egy lépést ő el nem vétett, s egyszer csak a királylányra nézett.
1: Szép királylány, édes párom, jössz-e táncba vélem!

oly kedvesen kérte, hogy Viola király kisasszony nem tudott ellenállni. Kezét a kezébe adta, s hagyta, hogy vezesse az ifjút.

királyi kisasszony úgy belé feledkezett a táncba, hogy észre sem vette, de kipirosodott, s lelke benső mosolya, mint tavaszi napsütés, úgy ragyogta be az arcát. Mosolygott már Vitéz Levente is, elmosolyodott az öreg Kázmér király, Borbála királyné asszony,

Örült mindenki. El is határozták, hogy másnap megtartják a készfogót. De képzeljétek, mi történt. Még össze sem írták a násznép lajstromát, ki sem találták a fényes lakoma sorát, már is megtörtént a baj.

hisz tudni kellett volna, hogy a közelben garázdálkodik, a hegyről lejött, erdőből kitekintett, félelmetes, rettenetes, háromfejű, tűzköpő, vízköpő, olajköpő sárkány. Hiába vigyázott Vitéz Levente a kedvesére, hiába őrizte a hálószobája előtt egész éjjel föl lejárkálva, a sárkány túljárt az eszén. Elrabolta a király kisasszonyt, s vágtatott vele, mint a szélvész, hegyeken, völgyeken át.

0: Na, volt nagy riadalom reggel. Derűre ború. Volt király kisasszony? Nincs király kisasszony. Megtartjuk a lakodalmat? Aztán meg nem tartjuk meg a lakodalmat. A nagy sírás, rívás közepette, Vitéz Levente kihúzta magát, s így szólt.
1: Édes apám uram, Kázmér király! Kedves anyám asszony, Borbála királyné! Sose búsuljanak, míg engem látnak, nem hagyom a kedvesemet. Útra kelek, megkeresem szívem Violáját, bárhol e kerek világon.
0: No, hamar csomagoltak neki hamuba sült pogácsát, kezébe vette a vándorbotot, és elindult.

lábát tüske szúrta, ruháját átszaggatta, napsütötte, eső verte, fáradtság gyötörte. De ő csak ment, ment, és nem pihent. Egyszerre odaért egy szép keleti országba, hol jó korán kel fel a nap, szólt a muzsika, s gyönyörű lányok járták ígéző táncukat.

Vitéz Levente elmesélte a lányoknak, hogy mi történt a szomorú királyságban, hogyan járt a sárkánnyal, és miképp határozta el, hogy ő bizony megkeresi a kedvesét. Mikor meghallották mindezt a szép napkeleti lányok, ajándékba adtak neki egy kicsi furuját. Ennek varázsereje van, mondták. Ha téged valaki bántani akarna, csak beléfújsz, és a rossz akaród rögvest kővé válik. Köszönte a varázsmuzsikát Vitéz Levente, s indult, hogy folytassa útját, megkeresse szíve violáját.

vándorolt, vándorolt nyugat felé, 77 éjjel s nappalon át. Lábát tüske szúrta, ruháját ág szaggatta. Napsütötte, eső verte, fáradtság gyötörte. De ő csak ment, ment, és nem pihent. Egyszerre odaért egy szép napnyugati országba, hol csak későn fekszik a nap. Szóltak a dobok, s részbőrű legények járták különös táncukat.

Hogyan járt, mióta bolyong a világon, kedvesét keresve. Sajnálkoztak a napnyugati legények, segítségül adtak Vitéz Leventének egy színes madártollat. Ha megleled a gonosz sárkányt, mondták neki, ezzel a tollal csak rálegyintesz, s az szempillantás alatt köddé válik. Köszönte a varázstollat Vitéz Levente, elbúcsúzott, és indult tovább, hogy megkeresse Viola király kisasszonyt.

vándorolt 33 éjjel és nappalon át. Lábát tüske szúrta, ruháját ág szaggatta, napsütötte, eső verte, fáradtság gyötörte. De ő csak ment, ment, és nem pihent. Egyszerre odaért Magyarországra, hol szólt a muzsika, s lányok és legények járták gyönyörű táncukat.

mikor elmesélte a lányoknak, és legényeknek Vitéz Levente a történetét, megajándékozták őt egy gyönyörű paripával. Ha erre ráülsz, mondták neki, biztosan megtalálod a párodat, mert ez egy varázsparipa. Símogasd meg a sörényét, és már is ott terem, ahol csak akarod. Úgy is lett, Vitéz Levente felült a varázsparipára, megsimogatta a sörényét, és már száguldott is.

Vágta Vitéz Levente a sárkányt. Azaz csak vágta volna, mert gondolt egyet a sárkány, nagyot fújt a tűzköpő fejével, akkorát, hogy rögövest felmelegítette a vasat. Csak úgy izzott a kard Vitéz Levente kezében. El is dobta hamar. S a sárkány csak jött és jött.

0: Zsuzsika!
1: És lássatok csodát, a sárkány tűzköpő feje rögtön kővé vált. Ekkor Vitéz Levente elővette a varázstollat, meglegyintette a sárkány fejét, és az, mintha nem is lett volna, eltűnt. De jött tovább a sárkány a másik két fejével.

Na több se kellett Vitéz Leventének. Egy fújás, egy legyintés, majd még egy fújás, még egy legyintés, és volt sárkány, nincs sárkány. A ködből és a porból egyszer csak előtűnt valaki.

Talán csak nem ő. De igen, ott állt a szépséges Viola király kisasszony. Ahogy meglátta Vitéz Leventét, elmosolyodott, kezét nyújtotta felé. Vitéz Levente maga mellé ültette a paripára, így baktattak vissza a szomorú királyságba.

csaptak, ettek, ittak, mulatoztak, vígadoztak és nevettek. Mosolyogtak, kuncogtak és kacagtak. De annyit, hogy Kázmér király és hitvese, Borbál a királyné, a lakodalom másnapján kihirdették, hogy ezentúl másképp hívják a királyságot. Nem szomorú, hanem kacagó királyság.

Szent István koronája. A szolga mélyen meghajolt Asztrik előtt. Atyám, a fejedelem a toronyszobában vár. Asztrik gyors léptekkel átment a palota udvaron, szolgák és főrangúak mély főhajtással üdvözölték őt, egy széles folyosó végén zegzugos lépcsőre kanyarodott, sietett, szeretett fejedelme elé, hogy meghallgassa parancsát. István, akit keresztsége előtt Vajknak hívtak, a toronyszoba ablakánál állt, szeme a hegylábától a messzi láthatárig húzódó varázslatos tájat pásztázta, bár arcáról ítélve gondolatai aligha időztek most a tájnál. Asztrik tisztelettúdóan megállt az ajtóban, hallgatott, nem akarta megzavarni gondolataiba mélyet uralkodóját. István, anélkül, hogy feléje fordult volna, így szólt. Asztrik, Krisztus országává tettük Pannóniát, itt az ideje, hogy munkálkodásunkra a pápa úr áldását kérjük. Eredj Rómába, és kérd meg Szent Péternek, az apostolok fejedelmének örökösét, hogy az esztergomi egyházat aláírásának tekintélyével főegyházzá szentelje, és a többi püspökségeket is megáldja. Küldjön nekem egy megszentelt koronát, hogy e tisztségre támaszkodva, amit Isten kegyelméből elkezdtem, még szilárdabbá tehessem. Csak most emelte tekintetét Asztrikra. Indulj, Asztrik, ne késlekedjél, gyűjts magad köré méltó kíséretet, vigyél ajándékot mindenből, amit gazdagon ad ez a föld. Asztrik még aznap hozzálátott a készülődéshez. Kijelölte, kik utaznak vele, parancsot adott az ajándékok összegyűjtésére, és napokon belül elindult Róma felé. Már Itáliában jártak, amelynek földjén Asztrikon mindig különös meghatottság vett erőt, nem csak azért, mert itt állott vallásának fővárosa, s itt élt az az ember, akit Krisztus helytartójának szemeltek ki, de meghatotta őt a mediterrán ég kéksége, a táj lágy dallamossága, a növények lobbanni kész zöldje. Egy keresztútnál emberei felriasztották mélázásából. Valamilyen csapat közeledik felénk, jelentették, és a kísérő kissé keményebben markolták a kantárszárat, egy érintéssel meggyőződtek, hogy helyükön vannak-e a fegyverek. De ahogy közeledett a csapat, lovasok, társzekerek és gyalogos szolgák, úgy engedett a feszültség, mert látszott, az idegenekben nincs támadó szándék, s aztán végleg elpárolgott minden gyanújuk, amikor meglátták, hogy a menet előtt keresztet visz egy ifjú lovas. A két csapat összetalálkozván megállt, Asztrik látta, hogy az érkezők vezetője egy főpapi méltósági elvényeket viselő idős férfi. Kik vagytok? Kérdezte Asztrik a kölcsönös üdvözlések után. Urunknak, Mieskónak, a lengyel fejedelemnek követei vagyunk, a pápa úr jeles művű koronát készítetett fejedelmünknek, s most azért igyekszünk Rómába, hogy hazavigyük neki. Mi pedig a magyarok fejedelmének, Vajknak, aki a keresztségben az István nevet nyerte követei vagyunk, s a véget jöttünk, amit ti már elnyertetek. Koronát kérünk fejedelmünknek, hogy királyunká lehessen. A két főpap megörvendezett a találkozáson, elhatározták, hogy együtt folytatják az utat Róma felé. Estére kelve már meglátták az örök várostornyait. Itt letáborozunk, s holnap a Szent Atya elé járulunk. Felverték sátraikat, tábortüzeket gyújtottak. Rómában második Szilveszter pápa is álomra hajtotta fejét, alig, hogy elaludt, nagy fényesség öntötte el a szobáját, és a fényből egy ragyogó arcú ifjú lépett elő, így szólt. Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában ismeretlen nemzet követei jönnek hozzád, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát, amelyet Mieskónak csináltattál, ne habozz nekik adni, mert tudd meg, hogy ez fejedelmüknek a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár. Az ifjú eltűnt, a fény kihúnyt, a pápa fölriadt álmából. Feszülő dobhártyával hallgatózott, de egy pisszenés sem zavarta az engedező csöndet. Fölkelt.
Abba a terembe sietett, ahol vörös bársonyra helyezve várakozott a korona, hogy másnap Mieszko követeinek átadják. A pápa figyelmesen nézte a koronát, mintha azt várná tőle, hogy megszólaljon. És akkor a korona hirtelen felizzott, ragyogása betöltötte a termet. A pápa meghajtotta a fejét. Legyen, uram, a te akaratod szerint. Másnap megérkeztek a küldöttségek, a pápa maga elé rendelte Asztrikot, s a bíbor palástra helyezett koronára mutatott. Vidd el ezt a koronát fejedelmednek, s vidd ezt a keresztet is. Egy keresztet nyújtott át Asztriknak. Mert én apostoli vagyok, a te fejedelmed viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyháznak és népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását. Asztrik diadalmenetben vitte haza a koronát és a keresztet, s Istvánt nagy pompával és ünnepélyességgel királlyá koronázta.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Bán András vagyok, a Hungaro Stúdióban, a Rádió Fró hullámhosszán. Ez itt a Halottnak a Coach FM.

0: Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása. Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! Ez egy külön kiadás. Korábban már volt, hogy egy nekem nagyon tetsző könyvet dolgoztam föl, a Jalomnak a Szemben a nappal címmel, és most pedig olvastam valami nagyon érdekeset arról, hogy a szerencse az teljesen rajtunk kívülálló dolog-e, vagy mi tudjuk-e befolyásolni, és annyira tetszett ez az írás, ami egy tudományos kutatás eredményeit boncolgatja a témában, hogy én ezt földolgozom most, hogy átadjam nektek, és ha más nem, legalább elgondolkodjatok azon, hogy tehettek-e valamit azért, hogy szerencsések vagy szerencsésebbek legyetek. A 9 éves lányommal néha szoktam arról beszélgetni, hogy mi kell ahhoz, hogy sikereket érjen el az életben, vagy hogy valamiben kitűnjön, és mindig szoktam neki mondani, hogy nem elég tehetségesnek lenni, baromi sokat kell gyakorolni, meg melót belerakni abba a bizonyos területbe, amin szeretnél boldogulni, és szerencsésnek is kell lenni. De mit jelent ez, hogy szerencsésnek kell lenni? Sokan azt hiszik, valaki szerencsés csillagzat alatt született, és akkor vagy szerencsés, vagy nem. De nem tudom, hogy erre születni kell-e. 1993-ban jelent meg James Redfield a Mennyei Profécia című könyve, Celestine Prophecy, az volt az eredeti címe, amit én szerintem kétszer is elolvastam, mert olyan nagy hatással volt rám annó ez a könyv, ami egy picit ilyen New Age, de közben kalandregény, de valahogy végig az egész történetben ez domborodik ki, hogy a főhős hozzáállása olyan, ami segít neki abban, hogy a története végig szerencsésen alakuljon. És egyrészt egy izgalmas kalandról van szó ebben a regényben, másrészt meg nagyon közelről megismerheted ezt a hozzáállást, amiről a mai epizódban is fogok beszélni. Mi az, amit tudnunk kell általánosan háttérinformációt ezzel a témával kapcsolatban? Az első az az, hogy az embereknek nagyon fontos a kiszámíthatóság. Ezért szeretünk tervezni, még arról is tervet készítünk, hogy hogyan tervezzünk. Biztosak akarunk lenni abban, hogy mi fog történni. Megtervezzük előre a nyaralásunkat, az üzletmenetünket, az egész életünk benne van a naptárban. Picit kapcsolódnak a tervezéshez a rutinok is, amik nagyon megnyugtatnak minket. Tudjuk, mit kell tennünk, milyen esetben. Ezek hosszú évek, évtizedek tanulása alatt alakulnak ki bennünk ezek a rutinok, amik sokszor segítenek nekünk a hétköznapokban, de majd, mint később ki fog derülni, nagyon sokszor gátolnak is bennünk abban, hogy felfedezzünk új lehetőségeket. De az biztos, hogy ma már minden munkahely a protokollok szerint működik, processzek vannak, az orvosok sem dönthetik el csak úgy, hogy mit csináljanak egy beteggel. Ha a multiban dolgozol, akkor nem kell neked erről nagyon sokat meséljek. És a másik fontos háttérinfo, hogy azért általánosan megfigyelhető, hogy a váratlan helyzeteket, eseményeket megpróbáljuk teljesen kiküszöbölni az életünkből, mert a legtöbben abban hiszünk, hogy a kiszámíthatatlan események általában rosszak, és keresztbe húzzák a terveinket. Ez a hit egyébként szerintem nagyon jó melegágya a szorongásnak és a kényszeres kontrollmániának. Mindent nekem kell irányítanom, különben összedől a világ. Ismerős ez a gondolat? Nekem nagyon is. Gondoltál már arra, hogy a váratlan helyzet lehet valami szerencsés esemény is? Angolul van erre egy külön szó, serendipity, ami magyarul így nem létezik a szótárban tudtommal. Ugye balsors, akit régen tép, tök érdekes, hogy a nyelvünk mennyire tükrözi a kultúránkat, és nincsen egy szavunk arra, amire az angolnak van a serendipity. Christian Bush, a London School of Economics és a New York University tanára arról készített kutatást, hogy mitől lesz egy egyén vagy egy szervezet jövőálló, future proof. A kutatás három közös pontot talált a szerencsés véletleneket vizsgálva. Az első, hogy mindig van valami trigger, valami kiváltó ok, valami nem megszokottal, váratlannal találjuk szembe magunkat. A második fontos mozzanat, hogy összekötjük a látszólag egymáshoz nem kapcsolódó pontokat. Ugye erről korábban már beszéltem egy másik adásban, volt ez a nagyon jó Stanfordi Steve Jobs beszéd, Connecting the Dots. Amikor a véletlenszerű eseményt képesek vagyunk összekötni valami látszólag oda nem vonatkozó témával, vágyjal, céllal. És a harmadik közös pont a szerencsés véletleneknél a bölcsesség és a kitartás. Szükségünk van a szívós munkára ahhoz, hogy a szerencsés végkimenetet elérjük, miután megtörtént velünk az a bizonyos esemény, ami beindította a fantáziánkat. Ahhoz, hogy szerencsések legyünk, szükség van egyfajta nyitottságra, tudatos jelenlétre, hogy egyáltalán észrevegyük a kínálkozó lehetőségeket, és képesek legyünk megfelelően reagálni. Nagyon fontos továbbá a megfelelő beállítódás, ugye mindset angolul. Ha azt gondolod magadról, hogy te alapvetően nem vagy egy szerencsés ember, akkor valószínűleg ezt be is fogod igazolni magadnak, mint ahogy ennek az állításnak az ellentéte is igaz. Richard Wiseman, brit pszichológus, a BBC-n készített egy műsort, ahol két csoportra osztotta a jelentkezőket. Az egyik csoportban lévők szerencsés embereknek gondolták maguknak, ellentétben a másikkal. Egy kávézó előtt a földre tettek egy 5 fontos bankjegyet, bent pedig leültettek egy beépített embert a kávézóban, aki egy jól öltözött üzletembert alakított, és rejtett kamerával vizsgálták, hogy mi fog történni. A szerencsés ember, ugye aki magát szerencsésnek tartja, észrevette az 5 fontost a földön, felvette, bement kávéért, majd leült az üzletember mellé, és spontán beszélgetni kezdett vele. A magát nem szerencsésnek tartó egyén viszont észre sem vette a pénzt a földön, és hozzá sem szólt az üzletemberhez. A szerencsés egyed a nap végén arról számolt be, hogy mennyire jó napja volt, mert pénzt talált és összebarátkozott valakivel, aki további lehetőségeket nyithat meg az életében. A szerencsétlen alany egy eseménytelen napról számolt be a kutatóknak a végén, amikor interjúolták. Mindkét esetben ugyanazok az esélyek voltak jelen, a kimenettel mégis teljesen más lett. A nyitottságon és a mindseten kívül azonban szükség van a felkészültségre is, ami egy váratlan helyzet esetén paradoxként hat. Hogy lehetünk felkészültek valamire, amire nem lehet felkészülni? El fogom mondani, de előbb elmondom, hogy hogyan nem. Ha a naptárunk tele van zsúfolva, az egyik helyről rohanunk a másikra, semmire nincs időnk, értelmetlen feladatok szívják ki az összes energiánkat, akkor tuti, hogy nem leszünk felkészültek egy váratlan helyzetre. A túlterhelt figyelmünk egyszerűen észre sem

mondjuk olyan előítéletek, amelyek kifejezetten meggátolnak minket abban, hogy szerencsések legyünk. Az első ilyen előítélet az, hogy alulértékeljük a váratlan helyzeteket. Nem akarunk tudomást venni arról, ami nem a terveinknek megfelelően alakul. Például, amikor valami fontos prezentációra készülsz, és lefogy a számítógéped, vagy ráöntöd a kávét a számítógépedre, esetleg lebetegszik a főnököd. A rutinos előadók már fel vannak készülve a hasonló váratlan helyzetekre, a bakikra, és előre gyártott poénokkal el tudják venni a helyzet élét, ki tudják, semlegesíteni tudják a feszültséget, sőt a közönséget a saját oldalukra állítják azáltal, hogy felvállalják esendő emberi mi voltukat. Ugyanez a logika érvényes a szerencsés véletlenekre is, amik velünk történhetnek. El kell tudnunk fogadni, hogy nincs kontrollunk az élet nagy része fölött, és biztosan váratlan dolgok fognak velünk történni. Ha képesek vagyunk ezt elfogadni, akkor elkezdjük hirtelen meglátni a kis szerencsés véletleneket, és nem fenyegetésnek vesszük őket, hanem lehetőségeknek. A másik elfogultságot angolul úgy hívják, hogy hindsight bias, ami azt jelenti, hogy utólag hajlamosak vagyunk egy lineáris vonallal összekötni a velünk megtörtént eseményeket, és nem akarjuk látni, hogy rengeteg varga betű volt a történetünkben. Azért fontos ez az elfogultság az embereknek, vagy ez a fajta gondolkodásmód, mert így egy kiszámítható, logikusan működő világképét tudjuk kialakítani a fejünkben, ami csökkenti a szorongásunkat és a félelmünket az ismeretlentől, a kiszámíthatatlanságtól. Viszont ha ezeket a random eseményeket utólag kiretusáljuk fejben az életünkből, akkor nem leszünk fogékonyak arra, hogy meglássuk bennük a lehetőségeket. A harmadik káros gondolkodásmódot úgy hívják angolul, hogy functional fixedness, ami azt jelenti, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy mindennapokban használt eszközt kizárólag egyféleképpen alkalmazzuk. Nehezünkre esik a meglévő erőforrásainkat új módon felhasználni. Ha már van egy probléma megoldó rutinunk, akkor általában ragaszkodunk hozzá akkor is, ha lehetne egyszerűbb megoldást is találni. Most gondoljunk itt például James Bondra, aki egy másodperc alatt feltalálja magát egy váratlan helyzetben, és bármilyen hétköznapi tárgyból képes egy halálos fegyvert kreálni. Nekünk is sokat segít, ha a meglévő erősségeinket, tulajdonságainkat a megszokottnál sokkal rugalmasabban tudjuk alkalmazni a váratlan élethelyzetekben. Ha képesek vagyunk a megszokott rutinjainktól eltérő megoldásokat találni, akkor a kreativitásunk már az egekbe is szökött. Hogyan lehet tudatosan fejleszteni magadban ezt a szerencsés hozzáállást? A berögzült gondolkodás és viselkedés mintáid megváltoztatásán kívül mit tehetsz még, hogy a szerencseizmodat erősítsd? Az első konkrét tanács, hogy kezdj el naplót írni. Nem kell túl gondolni a dolgot, napi néhány perc elég erre a feladatra. Készíts két oszlopot, és sorold fel, hogy mi vezetett pozitív és mi negatív eredményre a napod során. Ha ezt rendszeresen csinálod, akkor könnyen kirajzolódhat egy minta, amit utána sokkal könnyebben észreveszel, akkor, amikor éppen történik veled. Így sokkal tudatosabban tudsz reagálni a váratlan lehetőségekre, vagy kilépni olyan helyzetekből, amik rád nézve károsak. A másik, ami nagyon fontos, hogy egyszerűsítsd le az életed. Tele van az életünk teendőkkel, stresszelünk, rohanunk, körmünkre égnek a teendők, sosem érjük utol magunkat. Így egészen biztosan nem fogjuk tudni észrevenni, amikor valami szerencsés véletlen kopogtat az ajtónkon. Törekedjünk arra, hogy minden fölösleges feladatot, dolgot gyomláljunk ki az életünkből, és alakítsunk ki egy tudatos, egyszerű életmódot, ahol a lehető legtöbb rutin feladat valahogyan automatizálva van, vagy minimális erőfeszítést igényel. Szükség van a szabadidőre és a megfelelő idézőjelbe tett fölösleges figyelemre ahhoz, hogy beengedjünk valami váratlan jó dolgot az életünkbe. Meg kell tanulnunk nemet mondani. Ugye, hogyha nemet mondunk, az nem egy dologra. De mikor igent mondunk, az nem egy millió más dologra. Mert ugye minden, amire igent mondunk, és beengedjük az életünkbe, azzal elveszük az időnket, az erőforrásunkat, és nem marad arra lehetőségünk, hogy valami jót engedjünk be az életünkbe, hogyha tele van pakolva.

pakolva az életünk mindenféle ügyes, bajos, szaros dologgal. Úgyhogy meg kell tanulni nemet mondani, ki kell pucolni az életünkből a fölösleges teendőket, azokat az embereket, azokat a kapcsolatokat, amik csak elvesznek tőlünk. A harmadik konkrét tipp, hogy biztosíts magadnak én időt. A szerencse az nem egy pillanat műve, hanem egy folyamat. Észre kell venni a kínálkozó lehetőséget, és a saját munkánkkal kell belőle szerencsét kovácsolni. Szükség van egy inkubációs periódusra, ráadásul nem minden erőfeszítésünk fog eredményt hozni, türelmesnek kell lennünk. Ahhoz, hogy a fókuszunkat tudjuk tartani, szükség van rendszeres én időre. Próbáld meg ezt valahogy betervezni a napjaidba, és ne az én idő legyen a kutya vacsorája, ami vagy marad, vagy nem. Hanem vedd úgy, mintha ez lenne a legfontosabb meetinged aznap, egy business meeting saját magaddal. És az utolsó konkrét tanács, hogy napi szinten gyakorolj. Elképesztően egyszerű dolgokat tudod növelni annak az esélyét, hogy szerencséd legyen. Szoktam például javasolni a karrierváltó klienseimnek, hogy kezdjenek el rendszeresen beszélni arról, hogy milyen munkát szeretnének találni. Bárkivel találkozol, próbáld a beszélgetést abba az irányba terelni, ahol közös érdeklődési pontokat találtok. Mesélj arról, hogy mi az, ami foglalkoztat, mit szeretsz csinálni, vagy milyen vágyaid vannak. Egy másik egyszerű módszer, hogy nem a megszokott kérdéseket teszed fel, amikor megismerkedsz valakivel. A mivel foglalkozol helyett például megkérdezheted, hogy mi az, ami a legjobban foglalkoztat mostanában. Nem tudhatod, hogy hová vezet ez a beszélgetés, de nagyobb esélyt adsz magadnak egy véletlen egybeesés felfedezésére, vagy egy olyan kapcsolat kialakítására, ami téged közelebb fog vinni a vágyott célodhoz. Végezetül nagyon fontosnak tartom, hogy átkeretezzük a hibáinkat, a nehézségeinket és a problémáinkat. Meg kell látnunk bennük a lehetőséget, és így kell beszélni magunknak is róluk. Bármi, ami szerencsétlenségnek tűnhet most az életedben, egy új narratívában szerencsévé válhat. Személyes tapasztalatom az életben, hogy ha valamit nagyon erőltetni kell, akkor azt nem kell erőltetni. Észre kell venni a jeleket, és a céljaink tudatos szem előtt tartásával, illetve az átkeretezéssel meg kell adnunk az esélyt arra, hogy valami sokkal jobban alakuljon annál, mint ahogy azt mi elterveztük vagy kívánjuk. Mert mindig mindennél van jobb. És az is tapasztalatom, hogy amikor úgymond jó úton járok, akkor szinte magától kínálkoznak a lehetőségek és nyílnak az ajtók. És ezt a fajta, majdnem hogy flow élményt kell keresni. Egyébként amikor célokról beszélek, akkor fontos pontosítanom, hogy én nem szeretem a túl szigorúan vagy túl pontosan leírt célokat, mert az ilyen módszer szerintem szemellenzőt tesz rám, és nem fogjuk meglátni azokat a kínálkozó lehetőségeket útközben, amikre nem is számítottunk, de sokkal könnyebben, gyorsabban, élvezetesebben vezethet el oda, ahol lenni szeretnénk. Ennyi volt az, amit ennek a cikknek a kapcsán meg akartam veletek osztani. Én nagyon szépen köszönöm már a figyelmet. A mi hamarabbi viszont hallásra. Bán András voltam, ez itt a Halottnak a Coach. Sziasztok!